0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: nagyon jól veszem, magisztra a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében. Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: válasz.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Változatosan.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágóeszközök is rendelkezésre állnak. Sok szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a SAK Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a SAK pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a SAK Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt SAK Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programokat.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
2: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
3: Jók a zenék.
4: Mindig feldobják a napomat.
5: Az autóban is mindig ez szól.
6: Munka is könnyebben megy veled, ezt szoktuk hallgatni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 10-e vasárnap, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Beszállítói fórum Nyíregyházán, és elszállítják a gazdátlan autókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Változások az illegális faanyag kereskedelemben. A NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból kiderül, hogy javult a helyzet ezen a téren. Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő rádiónknak elmondta, extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. De vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma.
2: NÉBIH, mint faanyagkereskedelmi láncfelügyeletért felelős erdészeti hatóság jogszabályi előírások alapján évente közreadja az illegális fakitermelésekről és a nem nyomon követhető faanyagokról szóló jelentését. Ennek kettős célja van. Egyrészt a következő évi hatósági ellenőrzések megtervezése, másrészt a faanyagkereskedelmi láncszereplők is ez alapján tudják csökkenteni a kockázatokat. Ezekben az elemzésekben nem csak a NÉBIH, mint faanyagkereskedelmi lánc felügyeletért felelős erdészeti hatóság ellenőrzésének adatai vannak benne, hanem megkérdezzük a társszerveket is, tehát a bűnügyi statisztikai rendszer és az egységes nyomozóhatóság és ügyészségi statisztikák is benne vannak, az országos erdőállomány adatában rögzített adatok, illetve a kormányhivatalok erdészeti hatóságainak adatai. Összességében azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz. Tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: A 2025-ös adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott. Még ma is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Szűcs István rendőralezredest, a vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét hallják.
3: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsiha és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyét közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
1: Beszállítói fórum Nyíregyházán. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül, vagy került már megrendezésre idén. Nyíregyházán június 3-án rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot a Városi Stadionban. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara honlapján. Elszállítják a gazdátlan autókat Nyíregyházán. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. A költségek a több százezer forintot is elérhetik. Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetője elmondta, tavaly 15 rendszám nélküli autót szállítottak el. Idén eddig 4 autót vittek el. Hozzátette, az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. De nem csak a rossz állapotú rendszám nélküli autók jelentenek problémát. A rendszámmal rendelkező elhagyott járművek is hulladéknak számítanak. Több oka is lehet annak, ha egy autó így marad az utcán. Bodrogi László hangsúlyozta, ezek olyan gépkocsik, amelyeken van hatósági jelzés, de valamilyen oknál fogva a helyi rendelet minősíti hulladékká vált járműnek. Például azért, mert lejárt a műszaki engedélye, vagy mert közlekedési balesetben megsérült, vagy mert a jármű állapota nem alkalmas arra, hogy közúti közlekedésben részt vegyen. Ha viszont a tulajdonos a felszólítás után sem lép, eljárás indulhat ellene, és komoly bírságot is kaphat. Magánszemélynél akár 200 ezer, cégnél akár 2 millió forintot. De nem csak a szabályok miatt foglalkoznak ezekkel az autókkal. Azon túl, hogy ezek a kocsik foglalják a parkolóhelyeket a városban, rontják a városképet is. Finisben az út és járt a felújítások Nyíregyházán. A tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A Városháza sajtóosztálya közölte, amint egy 510 millió forintos fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Erőpróbát rendeztek Nyíregyházán. A Vármegyei Katasztrófavédelem közölte, harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát a Kossuth téren. A megmérettetésre hazánk szinte minden tájáról, sőt határon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Várandóság hete a Nyíregyházi kórházban. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a Nyíregyházi József András Tag Kórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az érdeklődők szakértői előadásokon vehetnek részt, tippeket és tanácsokat hallhatnak, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat, és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A Vármegyei Katasztrófavédelem közölte, a modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval is. Így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szívott tyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Megnyílt az a kiállítás, ami a Nagyecsedi Művésztelep harmadik és negyedik évének válogatott munkáit mutatja be. A Nyíregyházi Egyetem kerengőjében láthatják az érdeklődők a harmadik ecsed tárlatot, tudatta az intézmény. A megnyitón Szepesi Béla, a Vizuális Kultúra Intézet igazgatója elmondta, a művésztelep jelentősége abban is áll, hogy nem csak készművek születnek a helyszínen, hanem gondolatokat is elindít, amelyek később nyernek végleges formát. A tárlat május 12-ig látogatható. Híreink végén a várható időjárásról. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a beszetemet, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan is közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vöröskereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul, majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Tisztelt bíróság, szeretném nyíltan megkérdezni mindenki előtt, hogy dr. Móri Gyula, milyen gyümölcsöt fogyasztott, amiről nem szeretett volna adásban beszélni?
3: Köszöntelek, szia! Szervusztok, megígértem, hogy beszélek erről adásban.
2: Még májusban?
3: Még ezen a héten, ott, ahol ez elképesztően lényeges lesz, és fontos lesz.
2: Tehát akkor nem zárható ki a tény, hogy volt gyümölcsfogyasztás?
3: Nem, hogy nem zárható.
2: Abszolút.
3: Tény, volt gyümölcsfogyasztás.
2: Ami megemelkedett cukorértékekhez
3: vezetett. Szabálytalan gyümölcs.
2: Szabálytalan volt.
3: Megemelkedett gyümölcsértékekhez. Vagy a cukorértékekhez vezetett, igen.
2: De kár, hogy amúgykor nem vettem fel, amikor hasonló körben én mondjuk telefonáltam, és akkor őszintén bevallottam mindent. Hát azt a patáliát, amit te csaptál.
3: De hát kettőnk között azért fényívnyi különbségek vannak. Értem én, hogy ezen akarsz lovagolni, enged egyelőre el, mert rá fogsz jönni, hogy ez
2: nem csak akarom én ezt kiteregetni itt a szennyest.
3: De én ki fogom tekeredni.
2: Hogy mi baromi jóban vagyunk, közben pedig egy folyamatos retorzió vagy az életemben.
3: Abszolút. Tehát egy visszafogó.
2: De milyen gyümölcs volt? Banán?
3: Eper volt.
2: Hát de az neked volt, megengedett. Arról volt szó.
3: Menjél már el az epreddel, mert sokkal fontosabb dolgunk van.
2: Arról volt szó, hogy amikor megjelenik az eper, akkor neked annyit kell belőle enni, hogy egyszerűen kész legyél tőle. Hát akkor sikerült.
3: Ez történt. Igen. El akarom mesélni, hogy mi lett belőle. Majd elmesélem. Most haladjuk.
2: Kipattogzott a bőröd?
3: Hát ez nem igaz. De hogy pattogzott? Semmi nem pattog, a kukorica pattogzott ki, eszetlen. Jó, tehát lényeg, hogy a viselkedésről beszéltünk, és ez ma már egy tudomány, hogy a viselkedésed hogyan alakul. Ugye ez volt a házi feladatod, hogy nézd meg, mi az a viselkedés pszichológia, mert ma már ilyen létezik.
2: Most komolyan.
3: Nem baj. Abszolút. De lényeg, hogy ha testsúly csökkentésre úgy gondolsz, hogy ez egy étkezési kérdés, fogalmazunk így, akkor vesztes vagy, Tibi, akkor vesztettél. Akkor az nem fog menni. Csak akkor lehet sikeres, ha étkezési, sőt, inkább azt mondom, hogy életmódbeli viselkedésről kezdesz el gondolkodni. Ami nagyon sok elemet magába foglal, ugye? Tehát magában foglalja az egyébként is nehezen elkülöníthető három éhséget, mert nem nagyon tudatoskodik az ember abban, hogy most éppen milyen éhséget érez, hanem enni akarok, eszem. Nagyon lényeges, hogy milyen ételek vannak, milyen érzelmi hatások vannak, milyen hedonista vagy kényeztető jelek, ingerek érnek. Jó?
2: Az eperre mi gondolkodás... volt
3: Bolgyi ennyi, volt egyébként, borzalmasan finom volt. Benne van a gondolkodás módnak annak a formálása, ez is benne van ebben a fogalmazunk úgy, hogy viselkedés pszichológiában. Jó? És akkor itt az étkezési szokásokra, az étkezési viselkedésedre kell hatni. Ez nem arról szól, hogy te milyen ételt eszel, meg főleg nem arról, hogy mennyit. Jó, emlékszel, te biztos, hogy emlékszel rá. És akkor megint lehet engem proszlizni. Tehát egy korábbi példa. Volt egy ilyen karácsonyi süti, mondjuk a nevét nyugodtan, mert ez egy általános nézet, panettone, igen, ez a kuglóf, így van, amit imádtam, kívántam, rettentően finom volt. Ha nem ettem meg, akkor egy állandó feszültség volt önmagammal, hogy a csoda vigye el, hát milyen jó lenne ezt tenni, de nem lehet. Ekkor már vesztes is voltam, előbb-utóbb, mikor, nem a karácsony előtt, hanem után, mikor majd megjelent, még le is értékelték aljas módon, közel egy raklappal sikerült megvásárolni, és ezt addig ettem, ameddig bírtam. Oké, csak hogy így vesztettem is. De ha a sütit levettem, és ezt a kuglófot levettem erről a kiemelt helyről, szóval a mese alapján mondanám azt, hogy jé, a király mesztelen, akkor már nem kell neked sem megenned. És akkor innentől kezdve nem nagy dolog elhagyni, ha már rájössz, hogy baj van. Tehát,
2: hát ha nem csinálsz belőle kultuszt, most minden viccet félretéve, ha nem éled meg ezt úgy, hogy ez az életed tragédiája lesz, mert te most nem fogsz egy raklappal beverni december február, február hónapokban, akkor nem fog semmi történni, max pótolod egy másabb fajta gyönyörrel ezt az egész mindenséget.
3: Igen, igen, ha nem az a szemléletet, hogy úristen, ott az a gyönyörű kuglóf, és abban a sorban sem merek sétálni, mert az olyan finom, és ezt nem lehet megenni, ez bukta, tehát ebből a hedonista éjség győzni fog és megeszed. De ha azt mondod, hogy oké, meg lehet ezt tenni, meg tényleg finom, csak hogy ennyi lesz a vércukrom, azzal ennyi lesz az inzulinom, azzal ilyen lesz a gyulladásom, azzal ilyen és ilyen károkat okozok magamnak, ennyivel rövidebb lesz az életem, és ennyi minden nem lesz jó, akkor igazából azt tudod mondani, hogy nem kéred. Én nagyon, hát ebből a mennyiségből szépen visszavettem oda, hogy már csak 24-én egyszer ettem, és 2 éve eljutottam oda, hogy egyáltalán nem eszek belőle egy darabot sem, és nem is érdekel. Tehát az, amit el lehet tőle szenvedni, az sokkal erősebben dominál, amikor rágondolok, mint az, hogy milyen finom volt.
2: Na, de ugyanez az epernél mondjuk nem sikerült most. De hát erről nem beszélünk, menjünk tovább nyugodtan, persze.
3: Elnézte a csodába. Jó, na akkor a következő a lényeg. Kaptam egy olasz barátomtól egy nagyon magas minőségű, kézműves, ilyen kuglófot.
2: Oh.
3: Na, hát ha valami kísértés, akkor ez az. És akkor úgy képzeld el, hogy most ugye már ugye májust írunk, és még mindig nem bontottam ki. Tehát nem ettem meg. Egyszerűen de ez nem is érdekel.
2: Tartósítószert nem tartalmaz akkor, hogyha még
3: nem
2: mindig
3: tudom,
2: jó.
3: Mit tartalmaz, fogalmam sincs, nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, de van egy nagyon komoly gondom ezzel kapcsolatban, és szeretném a te segítségedet kérni.
2: Parancsolj.
3: Oké. Kinek adjam ezt a kuglófot? Annak, akit szeretek, mert finom, vagy adjam annak, akit gyűlölök, mert méreg?
2: Nem tudod kinek adni, Gyula.
3: Miért? Nem tudom.
2: Azért, mert te nem gyűlölsz senkit, annak meg nem adod, akit
3: szeretsz. Senkit.
2: De nem szeretsz, te nagyon de sok embert akkor, szeretsz, akkor te melyik, jó ember
3: melyik
2: vagy.
3: Melyik oldala,
2: nem tudsz
3: melyik
2: adni.
3: Oldala alapján
2: szeret, akiket nem, akiket tehát szeretsz, akkor, azoknak akkor... nem tudod adni, és mivel nem gyűlölsz senkit, ezért tiéd marad a kuglóf.
3: Oké, ez is egy megoldás. De akkor, ha mégiscsak oda kell valakinek adni, akkor olyan valakinek adnád oda, akit kedvelsz, vagy olyan valakinek adnád oda, akit nem kedvelsz.
2: Hát most...
3: Na, ugye? Látod? Szemléletkérdés. Nem akarnak választat kényszeríteni. Ez nem eper, amivel te szórakozol velem.
2: Dobd
3: tehát
2: ki.
3: Az a lényeg, hogy oké, dobd ki. Hát azt is lehet, de akkor meg baráti ajándékot kidobtál.
2: És akkor mi van?
3: Hát... nem illik. Jó, tehát ami tárgyakhoz a lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy te hogyan tekintesz arra a történetre. Na, menjünk tovább. Ha a gondolkodásmódot megváltoztatod, és akkor ezt utoljára mondom el, akkor lényegében győzelmet tudsz aratni a kilók és a betegségek fölött. Ugye a környezetedet nagyon nehéz változtatni, de beszéltünk róla ugye még a múlt héten, hogy a környezet milyen elképesztő módon fontos. És akkor ez hogyan hat rád? Vagy hogy mit teszel a környezetedben, a társaságban?
2: Hát ezzel nagy bajok vannak.
3: Így van.
2: Mert most vannak a kerti partik, most gondold el, hogy ennek van az időszaka megint. Az emberek egymásra találtak, pozitív változás jön az életetekbe, egy picit jobban kinyílik a világ, egy picit most már jobb idők lesznek, és akkor megint elkezdődnek a csoportos, mert ugye magyar ember mit csinál, ünnepel, hogyan ünnepel, eszik. Ez jön.
3: Hát erről beszéltünk eddig, hogy ez jön, de itt most meg kell találni, hogy eszel olyat, amit szeretnél. Figyelj, át fogok neked küldeni egy óriási képet. Kivettem, a hétvégén a sütőből készítettünk egy ős tulok bordát. Tivi, valami frenetikus, ahogy kinéz megsülve, de abszolút a Frédi Béni rajzai jutnak eszedbe.
2: Miért nem ilyeneket csinálnak az emberek? Most oké, hogy tudom, van a szalonna sütés, vadkovászos kenyérrel, hagymával, esetleg jutúróval szoktatok rá jutúrót
3: tenni? Nem, de én sütök szalonnát, csak nem eszek hozzá kenyeret.
2: A szuper, de hát te mire csöpögteted?
3: Megeszem semmire, hanem ja. Majd megeszem azt, ami megsült, és akkor
2: egy ilyen chipset csinálsz belőle.
3: Hát mondjuk úgy. Na oké, na az a lényeg, hogy amiről még beszéljünk két szót, mert nagyon fontos, hogy mennyire kell címkét olvasni, ezt már százszor elmondjuk, említsük
2: nagyon.
3: Meg, hogy nagyon, tehát a feldolgozott élelmiszerek, tehát ha elkezded a címkéjét olvasni, akkor ráébredsz, és megdöbbensz, hogy mi minden
2: nem is
3: van
2: ismerem.
3: A feldolgozott
2: hát háromnál több összetevőnél magasabb számú összetevő, akkor nem vásárolunk semmit.
3: Így van, így tehát mert egyébként balek vagy, így van, mások azzal keresnek pénzt, hogy téged rábeszélnek ilyen kemikáliákkal arra, hogy te most rengeteget egyél. Oké. Okay. Na, de akkor nézzük még tovább, hogy mi az, ami lényeges, és most meg fogsz döbbenni, de erről még beszélnünk kell. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen alaprajz alapján épültek a házak. A kutatások megmutatták, hogy komoly összefüggések vannak abban, hogy például a konyhán keresztül mésze be olyan-e a lakás, az a legveszélyesebb.
2: Mondjuk ebben van igazad.
3: Ha a konyhán keresztül mész be, mert úgy van megépítve a lakásod, az a legveszélyesebb. Oké, minél messzebb van a konyha a bejárattól, annál testsúly csökkentőbb a lakásod elrendezése, hogy így fogalmazzak.
2: Ezen nem gondolkodtam még.
3: Így van, minél közelebb van a bejárathoz, minél inkább rálász, minél inkább nincs ajtaja, minél inkább ilyen amerikai konyha egyben nyitva, annál nagyobb hatása van az elfogyasztott ételekre, akkor is oda fogsz nyúlni az étkezéshez, amint egy másik elrendezésű lakásban nem tennéd. Mert belépsz, akkor felkapsz valamit, mert ott van, vagy másik ott, más valaki ott eszik, érzel egy illatot, mert nem olyan régen főtt, vagy látsz bármit.
2: Igen.
3: Problémás. Oké. Aztán egyáltalán nem mindegy, hogy mit, hol tartasz a lakásodban, és mit tartasz elől, mi az, amit nem zársz szekrénybe, mi a családi szokás, mit hoztál. Régen ugye voltak ilyenek, hogy bombonierek. De a bombonier arról szólt, hogy abba ki volt téve, vele nyúlhattál, és kis finomságokat vehettél ki. Hát akinek ez ugye megvolt, az rendszeresen ment, és halt, mert különben üres lett volna a bombonier, vagy tele, és soha nem nyúl hozzá senki.
2: Hát, vagy ki van rakva egy család, nem mondjuk, mint ropi, földi, magyarul, hát,
3: így van,
2: stb.
3: Vagy gyümölcsös tál, mennyire?
2: Hát, gyümölcsös.
3: Nagyon sok helyen nagyon. Vagy gyümölcsös tál. Konyhapulton gyümölcsös, tehát kis banánocskákat szólítgatnak, hogy még illatuk is van. Tibi, gyere már, csak egy körre. Aztán édességes tálak, magvas tálak, tehát van ez a diákcsemege kiöntözve, vagy tényleg ilyen földi mogyor és egyéb ártalmas történetek. Aztán van, akinek kirakott alkoholja van, sokkal sűrjebben isznak, bizonyított tény. Nézzük az amerikai filmeket.
2: Nem
3: hú,
2: szabad.
3: Jaj, borzalmas dolgot mondtál, és akkor odalépek a pulthoz, megfordulsz, azon és öntöm a viszkit, kérsz egy kortyot. Ugye, tehát, ha nincs ilyen, akkor nem ezt a megoldást fogod választani. Tehát ezt szeretném csak mondani, hogy mindenki figyeljen a környezetére, és azt alakítsa testsúly baráttá.
2: Jó, holnap folytassuk, jó?
3: Megjön az eper.
2: Nagyon lényeges kérdéshez érkeztünk.
3: Tudom.
2: Köszönöm szépen. Szép napot, szia!
3: Szervusztok!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mi?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
5: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kismakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utvaróbi Ökölyátszóház és digitális tudásközpont. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
4: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A NyírVV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. You always

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon.

0: Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e bármilyen cukorszármazék az epren? Vagy pedig csak az eper volt-e magában? Mert az talán még a kisebbik probléma. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc, szóval dr. Mórik Gyula kimpadon. Szia, doktor úr!
3: Szia, soha nem
2: szeretnék
3: utána.
2: Tehát nem szeretnék utána járni típus. Ennek.
3: Meg lesz az eper, ígérem, 100%-osan ígérem, de most a hallgatók segítése az fontosabb, és az epert abba a kontextusba szeretnék venni, ahova az való. Tehát gyakorlati lépésekkel kezdtük, és most egy kicsit mára stílust váltunk. Te leszel a nép hangja, azért én meg fogok kérdezni tőled egy kérdést, és te válaszolsz rá nekem, kérlek, hogy te erről mit gondolsz? Én pedig elmondom utána tudományosan, hogy hogyan néz ki. Ez azért lesz jó, mert így átfogó képünk lesz. Oké, akkor kezdjünk is ebbe bele, mert izgalmas lesz szerintem, legalábbis engem nagyon feldob. Mit tudsz a rizs evésről? Hogyan jó rizst enni?
2: Hát szerinted sehogy. Hát nekem nem lehet.
3: Így van, oké. Így van, nem javasolt a rizs fogyasztás, de ha valaki fogyasztja, mert azért ugye pont az lenne a lényeg, hogy tudjunk olyan...
2: Hát mondjuk én régebben úgy szerettem, hogy ilyen nekem ez a pergős rizs volt a jó, én azt szerettem, mert tudod, van ez a ragadós rizs, na nekem az nem, nekem a pergős rizs volt, és én akkor, amikor az frissen kifőtt, na akkor.
3: Na hát ez az, oké, na, akkor így szereted, nézzük, hogy egészség.
2: Gondolom ez nem jó.
3: Ez nagyon nem. Ne legyen hántolatlan rizs, tehát ne legyen hántolatlan rizs, ne legyen barna rizs, ne legyen vad rizs, ezek egyáltalán ne legyenek. Ha lehet, akkor a rizsek közül válasszuk az úgynevezett basmati rizst, vagy valaki basmatinak ejti, nem tudom, hogy kell kiejteni. Lényeg, ami lényeg, hogy ezt a rizs típust, mert ennek a legalacsonyabb a lektin tartalma, és ha még nagyjából 30 percig áztatjuk is főzés előtt, akkor több mint 99%-a ennek az ártalmas, ugye, problémát okozó anyagnak a rizsből
2: eltározgató,
3: még lesz benne szép.
2: Élőadásban te rizsfogyasztásról beszélsz.
3: Így van, mert más embereknek erre szüksége van. Ez egy nagyon fontos köret. Rizs és burgonya, nem kell vele foglalkozni? Dehogy nem.
2: Dehogy
3: nagyon
2: nem.
3: Kell vele foglalkozni. Oké. Na akkor mi történik a főzésnél a rizssel? Az ember számára emészthető állapotba kerül a rizsben lévő keményítő, a benne lévő láncok felduzzadnak, és jól emészhetővé válnak. És itt van a trükk. Hallottál te már arról, hogy rezisztens keményítő?
2: Valahonnan, nem. Igen, de még így konkrétan nem tudom, miről van szó.
3: Na, a keményítő, az mi a keményítő? Az nem egyéb, mint cukormolekulák, glükózmolekulák, rengeteg molekulák, egy hosszú láncba egymás után kapcsolva. Oké, na amikor megfőzöd a rizsd, akkor jól emészthetővé válnak ezek az amilopektin, amilóz részek a rizsben, mindegy mi a neve, de amikor hagyod és nem eszed meg, sőt, elteszed a hűtőbe, akkor igazából ez a fellazult rizs 12-24 óra alatt nagyjából 4 Celsius fokon egy egészen durván nagyon kemény ilyen textúrára szilárdul meg.
2: Igen.
3: Ezért nem is igazán ehető a hideg rizs.
2: Dehogy nem.
3: Akkor azért
2: kell hozzátenni vaníliás proteinpudingot, és akkor már jó.
3: Jó, hát oké, hát lecsúsztatod valamivel, de mi a lényeg? És ezt hagyd mondjam el, hogy egy olyan keményítő szerkezet alakul ki, ami rendkívül stabil. Úgy kapcsolódnak össze a cukrok, hogy azt az emberi szervezet emésztőrendszere nem tudja szétszedni.
2: Akkor ehetünk hidegen rizset?
3: Még jobb hírem van. Tehát ez a rezisztens keményítő. Hogy, tehát ha a normális, megfogod magad, megmelegíted, és megfőzöd, megeszed, ahogy te szereted,
2: az
3: akkor
2: nem jó.
3: Az mindenféle bajokat csinál. Oké, de ha lehűtöd 12-24 órára, és másnap, mondjuk, ha hidegen ennéd meg, ahol nagyon vacak, akkor ugye ezek a rezisztens keményítők jelen vannak, és ezeket az emberi szervezet nem tudja lebontani, nem szívódik föl, tehát...
2: Jó, tesz az emésztésnek, megy ki.
3: Megy ki. Így van. Na de most a rizsnek van egy ilyen tulajdonság, és most figyelj, hogyha ezen hűtés után visszamelegíted, akkor lényegében a rezisztens keményítők jó része megmarad. rezisztens keményítő. De
2: tulajdonképpen akkor lehűtve és felmelegítve, ahogy már ehető, úgy már jó.
3: És úgy már nagyon-nagyon más a hatás. Tehát az a lényeg, hogy akkor basmatit választasz, megfőzöd, lehűtöd 12-24 óra 4 fokon, újra melegíted, és onnantól kezd az ízvilág tökéletes, megmondjuk. De egészen más lesz a hatás. Ugye azt mondják persze, hogy tudományoskodunk itt, mert hogy 1-2% ez a rezisztens keményítő hatás, és akkor az nem számít semmit. De ez nem 1-2%. A mérések szerint 20-30%-a a rizsben lévő szénhidrátnak felszívódás mentessé, vagy felszívhatatlanná, vagy emészthetetlenné, vagy hogy fogalmazzak, válik. Tibi, ez nagyon nagy szám. Tehát vagy ennyivel kevesebb, amit bevittél, vagy pedig a másik lehetőség, ennyivel többet tudsz tenni, hogy enni, hogyha ugyanazt akarod bevinni.
2: Hát nekem most teljesen elájult.
3: És még egyszer hangsúlyozom, nem lassan szívódik föl, hanem nem szívódik föl. Tehát ez egy valós segítség. Tehát megeszed az, amire vágytál. Nem kell gyógyszert, nem kell semmit bevenni. Egy egyszerű trükk, hogy a rizsben lévő szénhidrát tartalmat egyszerűen felszívódás képtelenné lehet tenni, ezért eltávozik belőled, és kész, pontosan a baktériumait majd elpóckodnak ott vele. Na, oké.
2: És mi a helyzet a burgonyával?
3: Hát ide akartam tovább menni. Akkor most megkérdezem, mi a jogba a hormonok és a testsúly szempontjából? Frissen héjában sült burgonya, finoman forró, vagy vízben főtt burgonyával készült, de burgonya saláta? És aztán még én az öntetekről.
2: Én a salátát szeretem jobban, de különben van annak egy olyan verzió is, ahol nincs öntet, hanem csak ilyen hagymás verzióban van.
3: Hagyma és mi? Hagyma és mi?
2: Hát,
3: és ecet szokott még mellett.
2: Igen.
3: Igen. Na, akkor a burgonyából is kialakul ez a rezisztens keményítő. Csak hogy, és most figyelj, a burgonyánál, ha visszamelegíted, akkor meg tökéletesen és kvázi 100%-ban elbomlik. Nem pontosan így van a tudomány, de akkor legyünk nagyon-nagyon pontosak. Tehát, ha a meleg burgonyában ezen rezisztens keményítőknek a mennyisége 3-4% lehet. Ha lehűtöd, akkor ez fel tud menni egészen 15%-ig. Viszont ha visszamelegíted, ott van egy egy hőmérsékleti határ. Ha 70 foknál nem melegített fel jobban, akkor nagyjából ez a 15%-nyi rezisztens keményítő egy ilyen 10%-ig csökken le, 5% visszaalakul, de ha felforrósítod, akkor visszaalakul. Tehát akkor majdnem minden ott lesz neked. Jó?
2: Igen.
3: Tehát akkor a sült meleg burgonya tartalmazza a legtöbb szénhidrátot, de ha főzöd, az azért jobb, valamivel jobb. Miért? Azért, mert a vízbe kimegy a keményítőnek egy része, de az a lényeg, hogy utána lehűtött salátának ott van egy napot a hűtőbe, akkor nagyjából 15% olyan szénhidrátot kapsz, ami nem szívódik föl.
2: Megvan.
3: És egy glikémiás indexeket is nézzük már meg a burgonyánál, mert van egy olyan sokkoló dolog, amit én most tudtam meg, de biztos vagyok benne, hogy te sem tudod, majdnem biztos vagyok benne, és hogy nagyon sokaknak ez egy elképesztő szembesülés lesz. Tehát glikémiás index és burgonya típus. Héjában főtt burgonya glikémiás indexen a 65-70. Mit jelent ez? A cukoré 100, tehát az, amit a tiszta cukor hoz, vércukor emelkedést a szervezetedben, ahhoz hasonlítják mondjuk a héjában főtt burgonyát. Itt a 100-zal szemben, ami a cukor, ez 65-70. Akkor nézzük csak meg. Sült burgonya. A sült burgonya glikémiás indexe már 75-80. Tibi, alig vagy pár lépésre a cukortól. De ha forró burgonya pürét készítesz, tehát ha lepürésíted a burgonyát, ami azért lássuk be egy nagyon finom étel, tippelj, hova fog fölmenni a glikémiás indexe?
2: Hát akkor 85-90.
3: 95? Tehát lényegében azzal, hogy a krumplidat lepürésíted, és krumpli pürét, vagy burgonya pürét csinálsz, hogy így szebb mondani, azzal mit csinálsz a krumplidból?
2: Cukrot. Majdnem cukrot.
3: Majdnem cukrot, így van. Borzalmas a pürésítés, 25 és 35%, majd 40%-kal emeli meg a glikémiás indexet. Tehát, és akkor abból ugye a szénhidrátból lesz vércukor, abból jön az inzulin, és akkor abból jön a testzsír. Na, és akkor még egy fontos dolgot hagyd mondjak el, hogy nem törvényszerű, hogy a saláta az problémát okozzon, mert az öntet, az, hogy mi rajta, az nagyon nem mindegy. Említetted ezt az ecetes történetet. Itt is tényleg össze fogom foglalni, mert többet szerettem volna erről beszélni, nekem nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nem mindegy, hogy milyen öntetet teszel rá. Ugye, mi az, ami bontja a szénhidrátot az emberi szervezetben, ez a, ugye az amiláz nevű enzim, ami már a nyálatban is van, de aztán a hasnyálmirigy által termelt hasnyál is tartalmazza. Lényeg, ami lényeg, hogy ugye ez kezdi el összedarabolni a keményítőt, aztán ledarabolja a cukorra, és akkor azt fel tud szívulni. Na, ugye azt hittük, hogy a nyálban lévő az nem igazán számít, mert a nyálban lévő azt úgyis a gyomorsav az közömbösíti, és akkor majd a hasnyálban lévő az, ami igazából számít a szénhidrátbontó amilázba. De kiderült, hogy nem. A döntő része, minimum a fele, de inkább 60%-a a hatásnak ehhez a történéshez fogható, azaz ahhoz, hogy az amiláz a szádban összekeveredik és elkezd dolgozni. És innentől kezdve nagyon lényeges, hogy meg lehet-e ezt fékezni. És igen, tudnillik az ecetes öntet, és minden, ami savas, ecetsav, ecet, tejsav a fermentált dolgokban, vagy citromsav a citromban. Tehát ezek mind a savas kémhatású anyagok, ezek a savak csökkentik az amiláz képességét arra, hogy bontson, és innentől kezdve nem indul meg a gyomrodban, és nem a gyomrodból nem úgy jut a beleidbe ez az anyag, hogy akkor lebombott már, és azonnal tud felszívódni. Tehát ezért rettenetesen lényeges, hogy milyen öntetet teszel a történetre, és itt akartam elmondani, és én is mondom az epret. Tehát én üres gyomorra megettem a délelőtti órákban a 100 g-os határom helyett, amit egyébként mindig betartok, most megettem azt a nagyjából 500, és lehet, hogy csak 600 g epret, tehát egy fél kiló epret betoltam, egy vadonatúj magyar epret. És ettől az én vércukrom horrorisztikus magasságba ugrott, mert nekem nincsen, alig van inzulin a szervezetemben, mert nem eszek, egyáltalán nem eszek szénhidrátot, nekem 800 cukrom.
2: Jó, hát az nagyon sok.
3: Nekem igen. Én 4 és 5 közötti cukrokat. Ha 6-ot eléri, akkor nem tetszik a szám. Ha 6-os számot én nem szoktam látni a vércukornél. És 8 fölött volt, 8 egész valamennyi. Tehát ez egy borzalmas cukorérték nekem. Mit kellett csinálni? Menni kellett gyorsan gyalogolni, kitermelni, stb. Mi történt? Az történt, hogy bejött a gyomorba, ugye ízlelgetted, mert nagyon finom, jól szétrágtad, jól összekeverted a nyállal, lenyelted már akkorra, elkezdte szétbontani, és már szívódott is fölfelé az üres történésből ez a nagy mennyiségű cukor. Beleváltál
2: másfél-két órát, és visszamegy magától.
3: Igen, de nem akartam, hogy inzulint hozzon, inkább nekiálltam az izomzatomat mozgatni, hogy gyorsan szedje ki a cukrot, és ne az és égesse el, és ne inzulin és zsír legyen.
2: Bepánikolsz itt fölöslegesen, idős is vagy, nem jó ez.
3: Nem van haza. Elmondtam az epret, teljesítettem a vállalást, elég volt a többit.
2: Legalább jól esett?
3: Nagyon. Nagyon
2: ennyi kiállt neked is. Na látom.
3: Ennyi kiállt, persze.
2: Jó, oké. Jó példát is kívánok. Legközelebb,
3: hogy változik a szemléletem? Abszolút. Ránézek az epretre, te vagy engem a 800 cukros. Na ne. Így.
2: És oké, okay. Köszönjük szépen. Jövő héten megint beszélünk, a hallgatók pedig hallgassák vissza az adásokat a csak 10 perc.hu keresztül. Élveztem ezt itt megint, úgyhogy most megyek én is az eperért. Köszönjük. Szia, doktor úr. Hello.
3: Szia.

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en. 24 órájában. 30 év legnagyobb slágereivel.
1: Best FM.
2: A zenecsatorna.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a Kertvárosi Esélypiac és Vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 05. tizedike. Május 10-én nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra után bedobom a dinamitot, nocsak óvatosan, tájókrúz dalával ugyanis indulunk. Én pedig egészen 2-ig önhöz beszélek. A mikrofon

napnak a hangulatát biztos, hogy meg fogja ez is határozni. Ma még vasárnapi pihenő nap, remélhetőleg nagyon sok helyen pihenjük ki még mondjuk a tegnap előtti fáradalmakat. Ez a nap még erre tökéletesen alkalmas. Én pedig a legjobb zenéket hozom, és ne felejts el, bármit tapasztal, üzenhet akár nekem, akár az üzenőfalunkra is

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.
1: Yeah, you know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

A Manu Chao itt a Best FM-en a legjobb zenék között. 8:30, jó reggelt, vagy jó álmodozást, vagy éppen hagyjuk még a gyerkőcöket aludni, főleg akkora kimerültek itt az érettségi időszakot tekintve. Persze nagyon sok mindentől lehetnek kimerültek a gyerekek, még nem is gondoljuk, pedig őket is ugyanúgy megnehezítheti éppen a reggeli készülődés, akár már egy bölcs is óvodáskorú gyermekről legyen szó. Május van, ilyenkor a természet megújulásának a hónapja, a szerelemnek és a termékenységnek az időszaka, mondják a hagyományok, mely szerint a május a kertek zöldelléséről, a természet teljes pompájáról és a szabadtéri programok kezdetéről is szól. Lehetőség van, úgyhogy érdemes szemezgetni az oldalunkról, de én is fogok azért néhány program közül egy picit nézegetni, hogy mi is vár még itt ránk májusban, ugyanis lesz a városnapi rendezvények, és jön a Bring a Piknik is hamarosan. Sophie Ellis Baxter pedig a folytatásban érkezik, itt a Best FM-en.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áramlatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy,

Annyira bírom Lenny Kravitzet, hogy örömmel hallgattam itt a legjobb zenék között a 103.9 Best FM-en, és vannak kortalan férfiak, akiknek szerintem kifejezetten jól áll a korosodás. Ugye, hogy hölgyeim vagyunk ezzel így egy páran. Egyébként nyugodtan meg lehet nekem írni, hogy ki az a kedvenc előadója, vagy akár a szomszéd közül, ki az, akinek kifejezetten jól áll az öregedés. Magunk közt fog maradni, nem fogom elárulni majd a neveket. Viszont azt mindenképpen elárulom, hogy május 10-én az árminokat lehet köszönteni, és még olyan különleges nevek is ünnepelnek, mint a pálmák, vagy az ajnák, ajnók, ajnák, ajnók, és néhány különleges név még a naptáromban szerepel, amit majd nem sokára fogok azért hozni, csak hogy minden ünnepeltet kellően tudjunk köszönteni. A születésnaposokat nem felejtjük el, így május 10-én sem.

csokis croissant, vagy éppen valami amerikai palacsinta is lehet a reggeli, mindegy, mit eszünk, csak azt jó étvágyal fogyasszuk, és persze a mértéket minden esetben érdemes betartani. Beszélgetések ez irányban is folynak azért, Szakács Tibi és dr. Móri Gyula folyamatosan, az étkezés mint központi téma azért szerepel itt a műsor tárjukban is. Ha nincs csak 10 percem, akkor klikkeljen a csak10perc.hu oldalra, és ott kedvére válogathat a beszélgetések között. No, én is válogatok a legjobb zenék között, mert hogy a következő órákban még együtt rádiózunk itt a 103.9-en, viszont a hírekkel is készül Andi, pontban 9-kor.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rágai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
5: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utvaróbi Ökö játszóház és digitális tudásközpont. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára a tábor ingyenes. Csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
4: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A NyírVV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Csiripelnek a madarak, és azt csiripelik a madarak kedves Andi és kedves Best FM hallgatók, hogy ma bizony az ő napjuk van. Madarak és fák napja, így május 10-én, de hogy kiket ünneplünk még, és hogy milyen világesemények is kapcsolódnak ehhez a dátumhoz, no, ebben az órában az is kiderül, mint ahogy a Városinfo részletei is hamarosan. Beyoncé és Sean Paul fölkészül, ez a Best FM, én Zenta Jerit vagyok, rádiózom velem.
6: Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden reggel meghallgatom, hogy hogy indul a napom.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Ez a 103.9 Best FM.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: kell, hogy mondjam, hogy jó ütemben haladnak a felújítások városunkban. Eddig összesen 19 helyszínen készült el az út, járda, lépcső és kerékpárút felújítása is. Legalábbis, hogy mi minden érint még itt városunkban, már ami az utakat, járdákat illeti. No, erről is szó esik majd a Városinfó híreiből a folytatásban. Aztán fölkészül Horváth Tomi, jön a Fehér Hollóval, és az Afromedúza dala is még itt a listában.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi túfürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúlgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a Szelektív Szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalványt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.

Ricky Martin és a She Bangs keltette föl a hangulatot, és reméljük nem a szomszédot, no csak akkor, hogyha jó hangosan hallgatjuk a rádiót, vagy éppen nézzük a televíziót. Bizony vannak olyan társasházak, ahol nagyon vékonyak a falak, és előfordulhat kopogtatás, sőt nem tudom, hogy kiszembesült már olyannal, hogy mondjuk a lépcsőházban, az aulában, vagy éppen a földszinten a fali újságon vannak kiírva dolgok, és ahhoz tartásképpen lehet visszajelezni a szomszédoknak. Hát én bízom benne, hogy a kellemesen megbeszélt probléma megoldás az mindig előre vezetőbb, mint bármi más, de hogyha találkoznak valami különleges kiírással, akkor nyugodtan el lehet hozzánk is juttatni, hogy mi történik itt városunkban, ez minket mindig érdekel. Programokkal készülök én is, és az is nagyon érdekel, hogy a kismamák jó állapotban legyenek. Ehhez képest szerintem nagyon sokan tudnak már fölkészülni mindenféle tanfolyamokon, és van most egy jó hírem, mert ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Jós András Takórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Mégpedig május 14-én várnak minden kismamát és leendő kedves szülőt a várandóság hete alkalmából. És ezen az eseményen nyilván nagyon sok előadáson lehet részt venni, hallhatnak mindenféle tanácsot, tippet, megtekinthetik a kismamák és a kispapák is a szülészeti egységeket, a szülőszobákat, és megoszthatják egymással az élményeket, tapasztalatokat. Természetesen a további részletek pedig olvashatóak a Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Én nagyon jó felkészülést kívánok mindenkinek, és bizony éljétek meg, kedves kismamák, és éljék meg a kispapák is a mamákkal együtt ezt a csodálatos 9 hónapot. Maradjatok gyerekek, jaj, de jól idevág ez a dal. Indítom is, Kelemen kabátban és Ekü közösen, itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: szerintem mindenkit érdekel, a férfiakat azért, mert leköti őket, vagy ha nem, akkor is biztos, hogy hallanak társaságban erről információkat. Hát mi pedig hölgyek olyankor hátra tudunk dőlni, vagy éppen el tudunk menni csajoskodni, egy picit torrázni, fodrászhoz, körmöshöz, bármerre is, hagyjuk a fiúkat, hagy tomboljanak. Egyébként az utolsó játéknapon, vagy jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó vízligában, mégpedig május 16-án 4 mérkőzés is egy időben kezdődik majd, ugye a lista vezető Eto FC Győr és a címvédő Ferencváros között egy pont a különbség. Az MLS versenybizottsága által készített program szerint így a két csapat a 33. azaz utolsó fordulóban egy időben játszik, a Győr Kisvárdán vendégeskedik, az FTC pedig Zalaegerszeget fogja majd fogadni. Mivel a bronzérem megszerzésére még a Debrecen, a Paks és a Zete is esélyes, e három együttes szintén május 16-án ugyanebben az időpontban 17-15-től játszik majd, úgyhogy izgalmas lesz itt a program, de szerintem nagyon sokan kíváncsiak majd arra, hogy például május 15-én pénteken a Nyíregyháza Spartacus FC Kazincbarcikával játszik majd 17:45-kor. Izgalmas meccs, én pedig jó tervezgetést és majd szurkolást kívánok minden kedves sportrajongónak. Diazék érkeznek, ez a Best FM.
1: Hazai. Há, mint hazai.
2: A Best FM-en. Diába.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

Hát Barryvel lehetett ébredezni, de szerencsésebb esetben olyan mellett ébredünk föl, aki mellett szeretnénk. Jártunk-e már úgy, hogy nem úgy sült el? Jújúj, biztos, hogy igen. Akár ilyen üzenetek is jöhetnek meg. Talán a Messengeren én Szent Edit vagyok. 10 óra nem sokára, Andi érkezik a hírekkel. Rádiózom velem itt a legjobb zenék között. A 103.9 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sok szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a SAK Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a SAK pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a SAK Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt SAK Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszi, Andi, a híreket, és ahogy elnézem itt a zenei listát, nagyon csajos vonallal fogunk erősíteni és indulni. Kollányi Zsuzsi biztos énekel nekünk, mint ahogy Amy Winehouse, és én pedig beszélek egészen kettőig. A mikrofon mögött Zenta Jedit, és ha már a női vonalak, akkor Madonnával indul ez az óra. Csodás vasárnapi napot kívánok mindenkinek. 10 óra után néhány perccel itt a Best FM-en.
0: Best FM. Élvezd mind.

0: Mindig változott a zenéfonot, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

szépen melegíti most már a levegőt, a hőmérsékletet. Egész héten nem lehetett panaszunk szerintem a jó időre, és aki mondjuk mostanra tervezett szabadságot, nagyon jól tette, nem biztos, hogy el kellett azért Egyiptomig utazni, hogy itt is tudjunk napozni egy picit, viszont nagyon fontos, hogy szakemberek is fölhívják erre a figyelmet, hogy évről évre egyre erősebb az UV-sugárzás, úgyhogy ilyenkor kiemelten fontos a bőrnek a védelme, hát ki, hogy ugye fényvédőkrémek és árnyékba húzódás, vagy éppen sapka kalap viselése is tökéletesen megfelel ezeken a napokon. Időjárás tekintetében jó híreim vannak, mert hogy marad a jó idő, az allergiások most egy picit szenvednek, és szerintem még azok is, akiknél nincs diagnosztizált allergia probléma, még ők is többet prüszkölnek, úgyhogy ilyenkor a százas zsepél szerintem mindenhol ott van mindenkinél. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább ezen a csodálatos vasárnapi napon. Amy Winehouse érkezik a legjobb zenék között.

A Daylight itt a Best FM-en, aztán jön a Depes Mód, és jön a 10 órai. Vasárnap többet eszünk, vagy hétvégén, mint hétköznap, ha vannak a fegyelmezettek, akik ilyenkor is odafigyelnek. Arra azért mindenképpen figyeljünk oda, hogy tűzgyújtási tilalom van vármegyénkben a fokozott tűzveszély miatt. Nagyon fontos erre figyelni, hogy a tartós szárazság és a szeles idő indokolta mindezt. Egyébként a veszély nem elméleti, ugyanis Nyírtura és Nyírpazony között mintegy 6 hektáron égett az akác erdő aljnövényzete, Újfehértó közelében pedig 3 hektáron kapott lángra a száraz fű és az avar. A tilalom idején nagyon fontos tudni, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat, mert bizony a legkisebb figyelmetlenség is nagyon komoly károkat tud okozni. Mi pedig folyamatosan tájékoztatjuk a Best FM hallgatókat és a katasztrófavédelmi információkról. Ugye Rutka Idér Vivien folyamatosan jelentkezik a reggeli órákban Norbinak, amikor csak tud. No hát erre mindenképpen figyeljünk magunkra, egymásra és a legjobb zenékre is. Ki volt valamikor Depes Módos? Nyújtsa fel a kezét. Vagy éppen Brosszos? Na hát most a kettő között az elsőt indítom. Jön a Depes Mód, itt a Best FM-en.

0: A Take That csapata itt a Best FM-en a legjobb zenék között, aztán jön Kylie Minogue is, tőlem pedig egy kis útinformáció. Hát a múltkoriban sétáltam, mert nagyon sokat gyalogolok egyébként Nyíregyháza utcáin, és ott a Dózsa György utcán két anyuka tolta babakocsit előttem, és az idősebbik, feltételezem, hogy nagymama lehetett, ő megszólalt, hogy hát hogy lehet tolni itt a gyermeket ezen a járdán, hogy tiszta hepehupás. Na mondom, ennyi, ennyi, hát bizony, vagyunk így egy pár út szakasszal szerintem, mi is érzékeljük, akár gyalog, babakocsit tolva, vagy éppen autóval is közlekedünk. Na most vannak itt majd felújítások, amik fogják biztosan érinteni a közlekedésünket, többek között Nyíregyházi Kossuth utcának egy szakaszát. Csak hogy pontosítsam itt a belvárosi részt, a Vajjá Ádám körút és a Dohány utca között mintegy hát fél kilométeren valósul majd meg. A fejlesztés során megújul itt az útpálya burkolata, kicserélik és majd színbe helyezik a víznyelőket, aknafedlapokat és mindenféle közműszerelvényeket. A csomópontoknál majd a kerékpáros közlekedést is biztonságosabbá fogják tenni. Ehhez viszont forgalomtechnikai módosítások is szükségesek lesznek. A beruházásnak nyilván az a célja, hogy a közlekedés biztonságos legyen és komfortosabb legyen itt a város forgalmas szakaszának a közlekedési morálja. Hát remélhetőleg ez így is lesz, meg is valósul. Mi pedig a Best FM-en tuti, hogy beszámolunk erről a hírekről is. Kylie Minogue jön, aztán felkészül Dr. Béres csapata. Éjjel ott várok rád, ez a dal is még ebben az órában.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nagyon tetszik az a változatosság, ami így a terékben van. Úgyhogy

Szólnak a legjobb zenék nálunk, a 11 órási hírek előtt még egy dal mindenképpen lejátszásra kerül, de jönnek a legjobb zenék, oldalunkat pedig ne felejts a bestfmnyiregyháza.hu. Jövök egy jó kis programajánlattal ma este, bárki táncolhat egy mediterrán típusú kis hangulat keretén belül. A Vasutas Művelődési Ház készül a görög kultúra szerelmeseinek. Hozom a részleteket ezután.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a Kertvárosi Esélypiac és Vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervező kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

11 óra után is 50 Cent és a PIMP jön, aztán velünk lesz Geszti Péter is még ebben az órában. A Fugees is érkezik, csak hogy itt a legjobbak között ezek a dalok is fölcsendüljenek. Nagyon

A legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en szólnak, és bizonyít előttem vannak azok a képek még, vagy legalábbis még az utcánban azok a májusfák, amiket a fiúk a legények. Egyébként csak, hogy itt a számisztikát nézem, összesen mintegy 100 fa talált gazdára, mert hogy ugye idén is szervezték a Szedd Magad a Májusfát akciót, és bizony nagyon sokan érkeztek, hogy meglepjék a kedvesüket nem csak városunkból, hanem Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és még a Somogyból is érkeztek. Fiúk, persze, de itt a helyi fiúkat részesítem előnyben, és gratulálunk, remélem minden hölgynek örömet tudtak okozni a férfiak és a legények. Viszont én még mindig látok olyan kis, hogy is mondjam, kis gyönyörű májusfákat, ami még ott a kis lufi úgy összefonnyad, vagy csüng, vagy lóg, vagy bárminek is nevezzük, és mindenféle kreppapírok, úgyhogy utána olyan elgondolkodtató, hogy ki az, aki ennek az összeszedésében, ugye, hát partner lesz majd akár a hölgyeknek, vagy a fiúk mennek vissza. Na, ez csak egy ilyen kis zárójel bezárva kérdés volt részemről, viszont azért nem árt ennek az eltakarításával is egy picikét foglalkoznunk. No, hát a legjobb zenék is jönnek, jön a No Doubt, aztán az Embertelen dal, csak hogy egy picikét tudjunk énekelni is ezen a csodálatos vasárnapon.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

18-ára Múzeumok Világnapja a Sóstói Múzeum faluban, és nekem nagyon tetszik ez az idézet, hogy hogyan is működik a józan paraszti ész. Nem úcska, csak régi. Hát ugyanis a Múzeumok Világnapja alkalmából majd a fenntarthatóság, az újrahasznosítás jegyében 5 helyszínen, 5 élménnyel gazdagodik majd az, aki kilátogat a Sóstói Múzeum faluba, ugyanis hát lesz szó itt egy ruhának az életéről. Aztán, hogy hogyan is készült mindez valamikor el, és hogy hogyan lehet újra csillogó valami, úgyhogy nagyon izgalmas lesz itt, ami ezt fogja így körbe ölelni. Érdemes tehát ezt is akár beírni a naptárba, tehát május 18-a lesz ennek majd a napja. De ha már ezt a hétvégét nézem, akkor felkészül majd Érkert városrésze is, állomástér 1, ugyanis május 16-án 10 óra és 1 óra között megtartják a második érkerti élménynapot, ahol 10 órakor a Vidám Manók fog énekelni. Érkezik majd 11 órakor Naninszky és Figaro, majd a Szabolcs Néptánc Együttes, és 12-kor majd a Vox Együttes fog játszani. Szerintem nagyon jó hangulat lesz itt majd, úgyhogy érdemes regisztrálni majd a Vasutas Művelődési Házban. Meg tudják ezt már tenni, Toldi utca 23. Egyébként ezen programok is olvashatóak oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 100.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

között, és én bízom benne, hogy vitaminban, ásványi anyagban és mindenféle jó dologgal teli reggeli után már mondjuk az ebéddel is tudunk készülődni egy picikét. Ugye a vasárnapi hústevesben biztos, hogy nagyon sok vitamin van, hiszen abba belefő mindenféle zöldség, húsika. Én legalábbis imádom a főtt húst mindenféle zöldséggel fogyasztani. Az étkezésen mindig nagy hangsúly van, ugye erről nagyon sokat beszél dr. Móri Gyula és Szakács Tibi, viszont most előttem egy olyan előadás, amit én most ilyen nagyon nyelvtörés nélkül megpróbálok majd végigolvasni, mert hogy azt tudjuk jól, hogy a probiotikumok állítólagosan olyan élő mikroorganizmusok, amelyek megfelelő mennyiségben fogyasztva, ugye jótékony hatással vannak az egészségre, mondják főleg az emésztőrendszerre. Egyszerűen vannak jó baktériumok, amelyek segítik a szervezet működését, de hogy mik is ezek, hol találhatóak meg, joghurtban, kefirben, mondják, hogy igen, savanyú káposztában, kobászos uborkában, én ezt imádom egyébként, de hogy vannak itt ez irányban még mindig kérdések a fejemben, és nagyon örülök, hogy lesz egy lehetőség, ugyanis dr. Berta Ádám szakgyógyszerész előadását tudjuk majd meghallgatni május 12-én jövő héten kedden 16:30 a könyvtár kamara termében, ahol pontosan a mikrobiom változása pre- és probiotikumokról fog majd szólni. Végig tudtam olvasni, ennek nagyon örülök, egyébként a pontos információkat az oldalunkról is megtalálja, viszont ennek az előadásnak tehát a dátuma május 12-e lesz, kedd 16:30, Móri Zsigmond megye és városi könyvtár kamaraterme. Érdemes megnézni, és mondjuk beírni már a naptárba, hogyha van 2 perce. A naptár sok mindenre jó, megnézni azt is, hogy milyen programok lesznek a jövő héten, és ennek megfelelően tervezni így vasárnap. Én viszont azt látom magam előtt, hogy Staka Bódala még biztos, hogy érkezik, de előtte az egyik kedvenc dalom, ami mindig jó hangulatot generál az én kis lelkemben. Jön a Lóci Játszik, és ha nem táncolsz jobban, mint én, itt

Vannak, akik a pontosságról híresek, én legalábbis ezt a tábort erősítem, és nem az étel, vagy éppen az ebédért vagyok úgy nagyon rigolyás, bár ha én főzök, akkor nagyon szeretem, hogyha pontosan érkeznek a gyerkőceim, mert nem szeretek melegíteni 86-szor, meg idegeskedni, hogy ó, hát most friss pont az étel, és még nincsenek sehol, csak ezt azért mondom, mert mindjárt dél, a hírek is érkeznek, az étvágy pedig remélem mindenkinél rendben van.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
3: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kiskakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utvaróbi Ökö játszóház és digitális tudásközpont. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
2: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A NyírVV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kívánok mindenkinek, és bizony vagyunk úgy azzal, amikor valakitől elköszönünk, hogy na jó legyél, és mi van, ha valaki rossz akar lenni? Hát Alexander Burke erről énekel nekünk. Jön a Bad Boys, itt a Best FM-en.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbiért, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és nem

különösen, meg úgy egyébként is. Nekem pedig van egy program, Baba Bőrze. Ugye a gyerekeknek hát nincs az a ruha mennyiség, amit ne tudnánk összegyűjteni, beszerezni, kapni innen, onnan, és milyen jó, amikor működik ez a bizonyos kis adok-kapok dolog, mert hogy iszonyat mennyiségben nőnek a gyerekek, és szinte hát nem is tudjuk kihasználni ugye azokat a ruha mennyiségeket, amit éppen kapunk mondjuk egy baba születésekor. Hát erre nagyon jók ezek a baba bőrzék, amik a városunkban is nagyon jól működnek, a buzatéri piacon. Lesz egy újabb baba bőrze, mégpedig május 17-én, reggel 6 óra és 2 óra között. Nagyon fontos, hogy nyíregyházi lakosok részére van lehetőség ugye a regisztrációra, személyesen a buzatéri piascsarnokban, vagy egy telefonszám ennek lehetőségeként szolgál. Nyilván az árusításnak van egy díja, és a helyek is korlátozott számban állnak rendelkezésre, viszont a látogatók részére a belépés ingyenes, tehát május 17-én a buzatéri piacon reggel 6 és 2 óra között lehet bőrzézni. Hát ha már babák, akkor egy program is, mert érkerti programot már mondtam, városi programot is, de még fogok. Viszont most megyünk egy picikét Kertváros, oké? Mert ez a zóna is egy nagyon szépen fejlődő és lüktető kis városrész, ahol kézműves forgataggal és családi nappal várják majd az érdeklődőket. Kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyerekprogramokkal rendezik meg ugyanis az első kézműves forgatagot és családi napot május 17-én, a helyszín pedig a kertvárosi esélypiac és vásár területén lesz majd. Ez egy vasárnapi nap, reggel 9 és este 6 óra között fogják ezt megtartani. Pontosítom a helyszínt, ott a vásár helyszíne a Fokos utca 1.

Gordána, Gordon, Jávorka, Joáb, Koridon, Mira, Miranda, Mira, rövid ível és hosszú ível is lehet egyébként anyakönyvesztetni, érdemes megnézni itt ebben az utónév naptárban, aztán úgy választani nevet éppen, vagy a Kada és a Solange, különleges név. Hát én nem is tudom, hogyha most lenne gyermekem, ami már nem lesz nyilván, mert már én 50 évesen hova gondolkodnék, 53 leszek egyébként is, de még mondjuk elgondolkodnék, de mondjuk beleszólásom meg lehet, hogy nem lesz, hogyha éppen már itt unoka jön majd szóba. Na, nagyon elkalandoztam itt, viszont hogyha valaki éppen május 10-én ünnepel, akkor képzelje el, hogy pontosan egy napon született Kis Tibi magyar zenésszel 1971-es, Babos Tímea magyar teniszezőnő is ünnepelő 1993-as, Ray Dalton amerikai énekes és dalszerző 1991-es, és Ós Bence magyar labdarúgó is ünnepel, aki 1994-es születésű. És emlékezünk a mai napon Lang Györgyi magyar színésznő énekesnőre, aki 2023-ban hunyt el, viszont ő is ma ünnepelne, ő 1957-es születésű volt.

nézgetni is nagyon jó, ám bár itthon is lehet egy picikét majd fürcsizni, napozni, ugye 16-án, május 16-án a túlfürdő is megnyitja kapuit, én már nagyon vágyom rá, mert imádok ott napozni, pihenni, csak ugye ellenni, beverni egy jó nagy lángost, én imádom ezeket a programokat, és szerintem jó kis meleg nyár elé fogunk nézni, már most is azért jó kis időnk van, úgyhogy a napozáshoz. Most már nekem ilyen, hát elgondolkodtató fázisba került, mert én már nagyon szépen megszereztem az alapszínemet, úgyhogy csak is óvatosan, érzékeny bőrűek természetesen figyeljenek, és bőrgyógyásztól kérjék ki azt a fajta tanácsot és útmutatást, hogy hogyan is vigyázzanak a bőrükre, mert ez nagyon fontos. Na hát mi pedig utazunk egy picikét, és azt mondják, hogy már nagyon sokan azért itt közeledik a nyár, és tervezik itt a tengerparti úti céloknak a leszervezését. Én most Görögországot céloztam meg, na csak is úgy, hogy információval szolgáljak, mert egyébként nem biztos, hogy el fogok én jutni bárhová is nyáron, de azért tervezem, ha más nem a tóra biztosan, vagy a Balatonra. Na nézzük, mi újság van itt, hogyha idén valaki Görögországba tervez ellátogatni, hát azt mondják, hogy óvatosnak kell lennie. Ezt a mondást nagyon érdemes megjegyezni utazáskor, egyébként az Európai Unió országaiban is. Például, tehát Görögországban komoly balba kerülhet valaki, hogyha egy kicsikét figyelmetlen. Például szigorúan tilos bármilyen kiállítási tárgyat megérinteni és a kijelölt ösvényeken kívül sétálni. Azonban kellemetlen meglepetés érheti azokat, akik úgy döntenek, hogy pucba vágják magukat az Akropoliszra menet. Még a hétköznapi magas sarkú cipők is problémát jelenthetnek. Görögország ugyanis igyekszik megvédeni az egyre törékenyebb márványt műemlékeiben. A biztonsági őrök pedig megkérhetik, hogy vegye le a cipőjét, hogyha valakinek nem alkalmas erre a kis sétára. Ha pedig nem engedelmeskedik, akár 900 eurós bírsággal is sújthatják. Rég elmúltak azok az idők, idézem itt ezt az utazási lapot, amikor a dohányzás mindenhol jelen volt. És különösen Görögországban veszik nagyon komolyan a tilalmakat, főleg, hogyha a fiatalok passzív dohányzás elleni védelméről van szó. Ez azt jelenti, hogy még az autóban történő dohányzás is nagy problémát jelenthet. Bizony, bizony. Mondom is, hogy mit ír itt ez az oldal, hogyha egy rendőr rajta kap mondjuk valakit cigarettával, és egy 12 év alatti gyermeket ugyanabban az autóban szállít, az bizony nagyon költséges lehet. Az alapbírság ilyen esetben meghaladja az 1500 eurót, ha azonban céges vagy bérelt autóról van szó, akkor kétszerese. Ráadásul a sofőr egy hónapra elveszítheti a jogosítványát, függetlenül attól, hogy ki gyújtott tüzet az utastérben. Nagyon fontos, hogy a műemlékek járőrözéséhez hasonlóan idén a közlekedés ellenőrzést is szigorították. Szigorú szabályok vonatkoznak az e-cigarettákra, ezt is nem árt tudni. Bár ezek Görögországban legálisak, bárokban és éttermekben való használatuk viszont nem, és 500 eurós bírságot vonhat maga után. Egy biztos, hogy érdemes megnézni, hogy ha ezt az úti célt választjuk, hogy milyen szabályokat alkalmaz az adott ország.

0: Mindjárt egy óra van, jönnek a friss hírek, aztán jönnek még a legjobb zenék is a következő órában. Ne felejts el, bestfmnyíregyháza.hu. Üzenőfal, hírek, programajánlat, minden, amit tudni kell Nyíregyházáról.
1: A munka

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinci iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágóeszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinci Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakk pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa strandfoci fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi, Andi, a híreket, jöhet-e a desszert ebéd után? Én mindig keresem a dugi csokit anyukámnál, szerintem most is meg fogom ezt tenni. Csoki nincs, de a legjobb zenék vannak. Jön a Sugar Babes, ezzel indul ez az óra itt a Best FM-en. Jó rádiózást kívánok, én Szentai Edit vagyok.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggel műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így tesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Simply Red után jöjjenek a városnapi programok május 15-16-a Kossuth tér. Egyébként ünnepi megemlékezés lesz majd és koszorúzás a városalapítók szobránál 15-én, aztán 16-án a Kossuth tér hangos lesz már 10 órától, színpadi produkciókkal várják a kicsiket, a nagyokat egyaránt, és persze szülőket, minden kedves városlakót. Majd 15:30-kor a város születésnapi tortáját lehet megkóstolni, ami mindig nagyon fincsi, rengeteg szeletet tartalmaz, és köszönjük a sipkaisoknak már a felkészülést, és azonnal jelezni fogom majd, majd amikor megtudom, hogy milyen ízű lesz ez a torta. Tükör embereket fogunk meglátni a téren, nagyon jól mutatnak, nagyon jó kis csilli-villi kis szedben, jó magasan fognak ők táncikálni, és remélhetőleg szuper időnk lesz, és a napsütésben nem lehet őket majd nem észrevenni. És akiket nem lehet majd nem észrevenni, mert hogy a Vétek ad majd egy koncertet este 7 órakor, újra együtt veled. Ez a koncertjüknek a címe, május 16-án tehát, városnapi események. Én már kívánok előre nagyon jó tervezgetést akár ehhez a programhoz. Aztán jön a Bringa Piknik is, május 23-án 9. alkalommal rendezik meg a Bringa Pikniket városunkban, ugye a Kossuth téren lesz majd a rajt, a cél pedig Tokaj. Én azt gondolom, hogy egy kellemes és kényelmes biciklivel, egy jó üléssel, meg most már vannak olyan nadrágok, amik ilyen popsi védők is polírozott valami résszel rendelkeznek, úgyhogy ezek szerintem tökéletesen alkalmasak lesznek arra, hogy a puhasságot megőrizzék ott a popó részen. Egyébként az elmúlt években közel 1000-en vágtak neki kerékpárral a távnak, most pedig meglepetésekkel is készülnek a szervezők. Egyébként ez egy 35 kilométer, amit majd teljesíteni kell. Na hát, rá lehet addig gyúrni. Van még idő május 23-áig a program, tehát ez nap lesz. Kossuth térről fognak majd indulni. Én a legjobbakat kívánom addig is, akár sportoláshoz, akár ehhez a vasárnapi délutánhoz. A legjobb zenékkel megyünk tovább a folytatásban, jön a Pussycat Dolls.

Nagyon sokan kínlódnak, szenvednek az allergiás tünetektől, és bizony azt látom itt, hogy azért a csapadék hatására mindenképpen csökken egy picikét itt a pollen terhelés, viszont az eperfa félék pollen koncentrációja jellemzően magas vagy nagyon magas tartományban alakulhat. A tölgyé, a nyíré, a fenyőféléké, valamint már a pázsit fűféléké országosan közepes, helyenként pedig magas szintet érhet el, de itt van a dió, a bűk, a platán, a kőrés, az ostorfa és a vadgesztenye virágporának a mennyisége, ami megint csak egy ilyen közepes tartományban alakulhat, viszont csak hogy egy kis jó

hogyan is alakul az időjárás. Van benne a levegőben egy kis esőfelhőcske is, akár elszórtan lehet is ez jelen, viszont úgy stagnálnak ezek a jó 20 fokkal feletti hőértékek, 23-25. Ezt így általánosságban el tudom mondani majd a jövő hétre is. A legjobb zenék a folytatásban érkeznek hozzánk, ami biztos itt a Best FM.

A legjobb zenék itt a Best FM-en szólnak a 103.9-en, és nem sokára szépen 2 óra van. Dékán Pisti kutyulgatja a kávéját, kinek hányadik kávéja már a mai napon. Én már 2-t megittam, mondjuk, amikor az embernek az éjszakája egy picit megbojdulna, nem biztos, hogy azért, mert nem úgy aludt, hanem lehet, hogy ünnepelt, bulizott, bárkit is ugye köszönthetett, az úgy belenyúlhat egy picit egy későbbi lefekvésbe, annak a pihentető időszakát pedig így a délutánba be lehet építeni, mert hogy holnap már hétfő, aztán visszaállunk a megszokott kerékvágásba, és bizony, nem úgy pihenünk hétvégén, akkor még annak lehetnek jelei, és milyen jó lenne, hogyha mondjuk hétfőn éppen nem kellene az ébresztő óra, mert magunktól nyílik ki a szemünk, nem úgy, mint hétvégén, hogy ilyenkor pedig sok esetben akkor is fölébredünk, amikor vígan tudnánk még pihenni. Nagyon kellemes májusi hétvége van, ezt elmondhatom, viszont arra mindenképpen figyeljünk, hogy az UV-sugárzás itt azért a délutáni órákban, a napos időszakokban azért ismét eléri az erős fokozatot, ezért aki hosszabb ideig tartózkodik a napon, annak már ajánlott a bőrvédelem, mert nagyon könnyen le lehet égni, egyébként ezt én is tudom alátámasztani, bár én nem szoktam megégni, de azért rendesen látszik már a bőrömön a napnak a sugara. A strandolással még lehet, hogy egy picikét várni kell, viszont ez is eljön, hogy hamarosan most már akár a tófürdőt is tudjuk majd birtokba venni, 16-án nyit egyébként. No, én nyitom a következő dalokat, hiszen ez a Best FM, a legjobb zenék szólnak.

arca, illetve egy elköszönésre gondoltam visszalépek, mert úgy búcsúzom, és én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két napnak a figyelmét, és azt, akik velem együtt rádióznak, miközben főznek, sütnek, porszívóznak, takarítanak, nagyon szépen köszönöm. Remélhetőleg minden jól sikerült, nem csak a takarításra gondolok, hanem a finom ebédre, úgyhogy a háziasszonyokra is rá fog férni majd egy kis kényeztetés a délután folyamán. Egy jó masszázs, de jó lenne egy kellemes séta, az is nagyon jót fog tenni, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, búcsúzom az Árminok pálmák köszöntésével, holnap egyébként a Ferenceket lehet majd köszönteni, aztán jönnek a Gyöngyikék, a Pongrácok, a Szervácok, a Bonifácok, őket is lehet köszönteni, illetve a Zsófiák majd a jövő hét folyamán. Én nagyon köszönöm a figyelmet, István jön, vele lehet rádiózni a következő órákban, én pedig érkezem majd a jövő hét hétvégén. Addig is, tudja, bárhol találkozunk, biztos, hogy meg fogok állni egy picit beszélgetni. Én Zentei Edit vagyok, köszönöm a figyelmét.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Két hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Két hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már harmadik alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vöröskereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes harmadik legjobb blokkoló játékosa. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk, 2 óra után elstartolt a vasárnap délután, ez újra a legjobbak listája a Best FM. Diken István vagyok, jön Saint-Tropez szigete DJ Antoine-nal, és majd nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Mi várható a délutánban, ide jönnek első gondolatok.

fengete a Red Hot Chili, aztán majd a visszapillantó Majkáikkal Molnár Tamás a segítség egyébként részéről, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 22 fok, a következő órákban ez már realizálódhat, sokkal jobb idő ígérkezik a vasárnapban, mint amit tegnap tapasztaltunk. A szél az mérsékelt és elkezdett változni, a délelőttben tapasztalható észak-keleties szél inkább most már nyugatinak mondható, aztán majd dél-keletiessé fordul az éjszakában. Egyébként ma nem sok felhő lesz a fejünk felett, nem úgy, mint hétfőn, amikor újra megvastagszik majd, és akár záporok, zivatarok is érkezhetnek. Használja tehát ki a délután perceit. Az allergének, ugye az esőnek, a hűvösebb hajnaloknak köszönhetően visszaléptek. A tölgy, az epefafélék, a pázsit fűfélék közepes szinten. A következő napokban nem várható markáns változás itt sem, úgyhogy kicsit talán megnyugszanak az allergiások is. Ezzel számolhat, na meg a visszapillantóval most.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

egyelőre elnémult a magyarok nagyasszony, a Társszékesegyház orgonája. Dorogban kiemelték a sípokat, jól becsomagolták és elszállították. Egy nagy rekonstrukció, egy nagy felújítás vár a több mint 100 éves hangszerre, ugyanis 1904-ben épült az orgona. A felújításra így nagyon-nagyon nagy szükség van. A fontosságáról, az esedékességéről már beszéltünk talán egy-két héttel ezelőtt. Egyébként a cél, a felújítás célja a történelmi érték megőrzése mellett a korszerűbb, szebb hangzás elérése. Hát nyilvánvalóan ilyenkor azért megtisztítják, meg nem tudom milyen folyamatokon esnek át ezek a sípok, de néhány hetet azért most várnunk kell erre. Mindannyian izgatottan várjuk a végeredményt. Hogyha ideérünk, akkor majd szólok. Most pedig folytatjuk a legnagyobbakkal, az Animal Cannibals énekel, ez az Ülünk a vonaton.

Brandy és Mónika közösében egy kis R&B, itt a vasárnapban, The Boy Is Mine. Ne hallottuk ezt, és néhány programot hoztam a jövő hétre. Pre is, probiotikumok. A téma ez, május 12-én, kedden 16 óra 30-kor a Móri Zsigmond megyei és Városi Könyvtár Kamara termében. Dr. Berta Ádám szakgyógyszerész előadására szerintem érdemes figyelni, már csak azért is, hogy egy pár dolgot itt rendbe tegyük, hogy mi a különbség a kettő között. Városnap, itt a Kossuth téren 16-án, ez egy héttel később, majd a Vétek zenél a színpadon, de itt is lesz tényleg minden, mi szemszájnak ingere. Keresse a bejegyzést a Best FM Nyíregyháza oldalán is, tájékozódjon tovább, idejön a Paparazzi, Lady Gaga-dala, aztán majd Charlie és Giovanni is érkezik az Evezgessünk egy hajóban című dal után, már majd a hírek Anditól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
4: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Futorobi ökőjátszóház és digitális tudásközpont. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
3: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besanyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett, elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől térségünk felé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy zápor. A szél ismét megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 óra után 3 perccel szinte felhő sincs az égen, 22 fok a hőmérőn. Szerintem érdemes kimozdulni, és hozom ide a legnagyobb dalokat. A folytatásban majd a Unique csapata, Völgyesi Gabi énekel az Úton című dal előtt, itt van az első siker az órára, Three Doors Down.

0: Jerry Halley-vel dalát hozhattam a Look At Me után, azért egy kicsit messzebbre rúgjuk most a labdát. Nyári táborok, beszélgessünk erről itt a tavaszban. Egyáltalán nem korai a dolog, mert látunk el, hogy ezeket azért gyorsan-gyorsan kell meglépni. Itt van a Jövő Műhely pályorientációs nyári tábora, melybe a srácok ingyenesen mehetnek, ingyenes a részvétel, olvasható a nyíregyháza.hu-n. Játékos formában ismerkednek meg a srácok különböző szakmákkal a felső tagozatos diákok a Jövő Műhely nyári élménytáborában. Egészen pontosan a 6-os, 7. osztályos tanulók vehetnek ebben részt. Két turnus lesz majd, július 13-17, illetve július 20-24. Tájékozódjon tovább a nyíregyháza.hu-n. És ahogy mondtam, ezeket azért gyorsan el szokták kapkodni, érdemes időben tájékozódni. Infók mellé pedig pörögnek a legnagyobbak. Forest Street énekel a 10 éven át után itt a Black Eyed Peas dala, Don't Funk With My Heart.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én a

0: Greenből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Will Smith énekelt, és városinfóinkkal folytatjuk. Előtte jöjjön egy kis maketépítések és kreatívkodás. A srácoknak egy újabb jó kis pályázat indul. A cikk a Best FM oldalán a feladat: készítsd el saját egyedi makettedet. Legyen szó egy modern épületről, egy különleges hídszerkezetről, vagy egy innovatív környezetvédelmi létesítményről. A lényeg a részlet, gazdag kidolgozás és persze a lenyűgöző látvány. Pontosan így olvasható a cikk a Best FM oldalán, ahol egyébként határidők is vannak, május 26. Szóval nagyon van időnk még ezt átgondolni, kigondolni, megvalósítani is. Jó kreatívkodást kívánok, és hozom a városinfóinkat, aztán majd a Krisztál énekel, meg Évre Levén és a Skater Boy mindjárt.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi túfürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a szelektív szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program

0: A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalványt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a Városi Sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

Nyíregyházasan maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Indul lassan a strand szezon, illetve hát készülődik a tófürdő a nyitásra, olvasható a Best FM oldalán. Megkezdte felkészülését a nyára a Sóstó gyógyfürdők ZRT május 16-án szombaton 11 órától megnyitja a kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi tófürdő. Hogy milyen idő lesz, az kérdéses, hogy a vízbe esetleg jól érezhetjük magunkat, napozni egyébként talán már lehet. Méghozzá majd kifejezetten szerdától vasárnapig, ugyanis az előszezonban hétfő és kedd napokon zárva tart a tófürdő. Kiegészítések a Best FM oldalán és persze a nyíregyháza.hu-n is. Filó pedig énekel, jó, ha itt vagy! Jó.

0: Egyház a zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sej? Mit tehet a sej?

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakk pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 4 óra után 4 perccel 22 fok odakint nyugati a sáramlásra számítson, még mindig szép idő van, és nagyjából egyébként ez ilyen 6-7 óráig így is lesz. Ez a Best FM, és már is ennek a legnagyobb dalok Pitbull-lal indítjuk az órát. I know you want me. Best
1: FM. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM. Már csak mi tudjuk.

A Brand New Heavies énekelt, és újra nyári hírem van, ha már így a strand szezonról beszéltünk, pontosabban az előszezonról, akkor nézzük a szúnyogok helyzetét, készült egy kis felmérés. Nézzük itt a nyári előrejelzéseket. A Balatonnál, és most egy kicsit talán messzebbre rúgjuk a labdát, de már is mondom miért. Szóval a Balatonnál úgy néz ki, hogy kevesebb szúnyogra kell készülni. A cikk így olvasható. A Balaton üledékében jelenleg is fejlődő rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege a teljes tóra vonatkozóan jóval kisebb, mint 2025-ben volt. Annak mintegy 40%-a. Ez azért érdekes, mert ugye nem csak egy tó van ebben az országban a Balaton, hanem nekünk itt van a Bújtosi tó, na meg a Sóstói tó is, mely szintén problémákat szokott okozni, legalábbis a szúnyogokat értendően. Remélem a tendencia hasonló itt is, bár itt nem készültek kutatások. A 40%-kal kevesebb szúnyog lenne, én már elégedett lennék. Olvassa egyébként az MT-n a cikket. Hősökkel folytatjuk a Maradok Bent után Train és a kis dudolás. Hey Soul Sister!

0: Várandóság hete.
1: Ez egyébként a jövő hét, melynek alkalmából majd május 14-én nyílt nap lesz a Nyíregyházi József András Tokotház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény pedig egy kis informálódásról szól, itt szakértői előadásokon vehetünk részt. Minden kérdésünkre választ kapunk majd, és tanácsokat, tippeket is kaphatunk. Az esetleges problémáink megsegítésére tájékozódjon a Best FM oldalán, további találja a cikket, és folytatjuk Freemasons-szel, az Uninvited után még Berecki Zoli is énekel nekünk, ez a Száj velem.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nézzük itt az útfelújításokat. Tavasszal kezdődtek, és 510 millió forint összegben történt ez meg a város saját forrásából egyébként. Beszámolóta a Best FM oldalán talál, egyébként elmondható, hogy a fejlesztések döntő többsége június 1-ével majd befejeződik, tehát tényleg már a véghajrában vagyunk. A Sugár utcában lesz még a kivitelezés akkor, mely majd július 31-ig kisebb fennakadásokkal járhat, de hogy mi készült el? Például útfelújítások Eperjes utca, Kárpátia utca, Laktanya tér, aztán itt a járdák is súlyultak az Izabella utcán, a Szántókovács János utcán. Számtalan helyen pörgött ez. Ahogy mondtam, beszámolót a Best FM oldalán talán a legfontosabb info, hogy ez majd lassan már nem okoz problémát, és sokkal jobb minőségű lesz a közút, illetve ez ugye a kerékpárutakra meg a járdákra is kitért. Ez a fejlesztés. Kenny Doppal folytatjuk, de bamba, aztán itt van Flordala, a Mizu még pont befér a hírek előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Két hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Két hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajtelőt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már harmadik alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervező kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes harmadik legjobb blokkoló játékosa. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak itt vannak elünk ebben az órában, és ez a Best FM, és már is jön Frencsefé a sikere, a My Heart Goes Boom-mal indulunk. Önkormányzati nyári táborok, ide jönnek első gondolataink, aztán majd még időjárást is frissítünk, de majd csak a maga idejében.

Önkormányzati nyári táborok Nyíregyházán 8 turnusban várják a gyerekeket. Idén is lesznek tehát ilyen napközis táborok, melyet érdemes szem előtt tartani Nyíregyházán is, és a Szigligeti gyermeküdülő is várja a diákokat. Olvasható a Best FM oldalán. Június 22-én indulnak 8 turnusban, több mint 1600-an tölthetik itt a szabad idejüket. Érdemes tehát ezt időben figyelni, mert ezek a táborok pikpak betelnek, megtelik a létszám, és utána már akkor zsebbenyúlósak. A nyári tábor pedig nagyon jó a srácoknak, és persze így a szülő is nyugodtan elmehet dolgozni, ennyi szabadság a világon nincs, ahány kellene a nyári napokra, tájékozódjon tehát tovább. Akár a nyíregyháza.hu-n is megtalálja a hírt a neked valóság Dirhenével, New Levelon, Pyre-rel, Primarion.

nézzük ezt a baba bőrzét, mely újra várja a kis családosokat, a kismamákat, a kispapákat, mindenki, aki érdeklődik. Egészen pontosan lesz ez majd 17-én, 6 és 14 óra között. A Búzatéri piac csarnok fedetlen területén. Itt árulhatunk, vásárolhatunk mindenre, és megvan a felület, persze tájékozódnia kell tovább a nyíregyháza.hu-n, és persze a nyírvévé oldalán is megtalálja. Folytassuk a Super Stereo-val, ez a Bent a neved, aztán majd a Sugar Babes, Nagy Ricsi, ők folytatják itt a legjobbak listáját, aztán nézzük a hétfői előrejelzéseket.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Énekelt Britney az utolsó percekhez, a Stronger után majd a Hold dala az átirat Dr. Béressel, Náksival, Lotfi Begivel és persze Kozsóval érkezik mindjárt. Na de előtte nézzük, hogy mi vár ránk a hétfőben. A hőmérsékleti adatok nagyjából a mai napot másolva, de azért mégis nagyon más időjárással vár minket a hétfő. A reggel perceiben keleties szél mellett 13 fok körül mérhetünk majd. 23 lehet a legmelegebb órákban, ez már majd délies széllel, méghozzá élénk délies széllel társul. Egy óra környékén dörrenhet meg az ég, és egészen 17 óráig megvan az esője, hogy esik az eső. Egyébként ez nagyjából ér 20-30%. Inkább a kora estében jöhet nagyobb zuhé, méghozzá 8 óra körül egy zápor kíséretében, akkor már majd nagyobb csetepaté készülhet. Egyébként a kedda szerda is ilyesmi időjárással vár minket, annyi különbséggel, hogy a szerdában még egy meleg front is érkezik, mely majd terheli szervezetét, és jöhetnek a fejfájós percek. Hát ez így a hétfői előrejelzés. 11-e holnap Ferenc ünnepel, Fülöppel, Izidorral, Miskolc ünnepén. Boldog névnapot kívánok mindenkinek. És jön a Hold dala, meg Maxi Priest, aztán nem sokára már majd a hírek Anditól, a Night Shift a srácoktól, én pedig búcsúzom, holnap találkozunk legközelebb 2-kor itt a Best FM-en, akkor is számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: makes the fellas go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem, és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
3: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utorobi ökölyátszóház és digitális tudásközpont. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
2: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A Nyír VV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakk pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa strandfoci fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Két hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Két hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztivál katlamba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már harmadik alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztivál katlamból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a Város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a Kertvárosi Esélypiac és Vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervező kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes harmadik legjobb blokkoló játékosa. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
3: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Futorobi ökőjátszóház és digitális tudásközpont. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
2: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakk pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa strandfoci fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban itt térségünkben várható további csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet.

beavatottabbak.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
3: Na gyerünk!

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Vigyi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.
3: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármit.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Rádió 98FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. You ready, B? Just go get 'em.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: Put your hands together.
1: I want you to do this.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.